érzed, hogy nincsen jogod pihenni egy percre. Előbb-utóbb ezt is már megszokod. Próbálkozol, amíg bírsz, már határos az örömmel, és a próbálkozni sincs már előtt. Légy jó, csacsi, köszönj el!